0: vagy akarod a múlik, vagy egy nagyért mindig, hogy vagy az, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy azonban minden csak én nem tudom, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy
1: egy ilyen olyan,
0: hogy egy ilyen olyan,
2: hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, h

0: vagy egy kajdon. Vagy egy nagy érvények, vagy egy kajdon. Vagy egy ilyen, vagy egy kajdon. Vagy egy kajdon.
1: Meg vagyok, hogy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy kicsit, vagy a magyar nem van egy k